Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Watch your man!

0: Super DJ Rádió. Kattanj rá!
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: to the sound of the underground.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah. Turn the night into a glory day. Stand up for the rules and pray.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: To like

0: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban.
1: I'm the DEVIL, the devil.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: The person you've called is temporarily not available.

0: ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenél.
1: All I want is you.
2: Don't break my heart in two.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetem. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: J Radio. J Radio. A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Túreggyed!
1: Verjük fel az alvókat.
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
5: Dance, when the vibes get loose, I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove, then we rock the place when the

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Super DJ Rádió. A Webrádió csak neked zenél.
1: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold. The crown

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Rádió.
1: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Pontosan 16 óra van.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio. You're listening to Super DJ Radio.
2: 2026. Június 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

0644 30 50. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26.

Sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó délután kívánok, most 16 óra tudok veletek lenni, remélem tívek velem lesztek vakalis pénteken, hozzuk egy étvége fantasztikus hangulatát, közben csuklók. Úgyhogy mindenkinek kellemetesen szép pénteket kívánok, itt a Boriszkát halljátok, és ez természetesen nem más, mint a pénteki bakarét, úgyhogy a Super DJ Rádióban. Sőtik vele kezdenénk, engedjük meg egy rövid szolgálati közlemény, Bődi Szabi barátomnak nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatónak a látogatást, és a rengeteg finomságot, a meglepetést, a jó kis beszélgetést, a rövid ideig legalább sikerült megint kicsit találkoznunk, úgyhogy előre is sok sikert kívánok neked. Tényleg jó volt találkozni.

Napmozgós helyzet a zeném, moving to the sun bizony. Kise Istvánulnak is kellemetesen jó délután kívánunk, köszönjük, hogy ő is itt van velünk. Tudtok ezt mondani, hogy töljük együtt szilánkjaira a napot. Itt a Kaleszkentyűs, a Bambolia folytatás.

Ne csak a kicsikét köszöngetünk, itt már szépen jöttök és kerültök elő, kedves hallgató. Igen, örülök, látom, mindenkinél beütött a hétvége. Encsige írt éppen ebben a pillanatban. Szia, kedves Boriszka! Sziasztok, szuperek, itt vagyok ám én is, igaz, még úton, de hallgatsz, hogy gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek. Puccsik Encsige, óvatosan az úton. Figyelem is József úrnak is, kellemetesen szép délután kívánok. Borsos Olivér úrnak is. Igen, jó ideje nem jelentkeztem, de itt vagyunk egyébként jelenleg éppen családi paprikás krumpli főzés füleléssel. Hát jó munkát kívánok, és persze finom falatokat, látom ott az evés, remélem a paprikás krumplival nem lesz benne ő, csak mint mondjuk fogyasztó. Na, Pater úrnak kellemes szétapot kívánok szintén. Jó rádiózás, minden szupernek, induljon a hétvégi musikálás Soproni Galiból, na a hűséges városból is üdvözlet, vagyis hát a város ma. Bandesz úrnak is szétapot kívánok, hegesztőlegesen, Csorvásról üd neked és minden szuper hallgatónak. Köszönjük szépen, kedves Bandesz úr, és akkor kezdjük is. A

mondjuk egy kis humorka mutatványok, különböző poénkodások. Persze nem kell komolyan venni, azért poén, persze. Na, Gazsi két év után szabadul a börtönből, otthon egy gyerekkel többet talál a kelleténél. Azért milyen érdekes, nem? Na jó, hát ez kemény. Na, hát a puja honnan van, mondja Gazsi. Na, szerencsétlenség hozta a palóz, mondja asszonka. Hát amikor itt hagytál a sok gyerekkel pillér nélkül, annyira elkeseredtem. Kimentem a vasúthoz, rápeküdtem a sinekre. Ha na és te, kérül, hogy a bakcel hamarabb jött, mint a vonat. Hát akkor legalább már lesz egy mávos hozzátartozó, lehet innen utazni, nem? De a tanító néni kérdez az iskolában, na gyerekek, ki tud mesélni valami jó csintalanságot? Moriszka azt mondja, hogy hát nekem éjszaka lett egy kis testérem, gratulálok Moriszka, de hol van itt a csintalanság? Hát én szúrtam ki az óvszert, na. És akkor egy kis állatmese, nyuszi, medve, varjú utaznak a repülőn, varjú, ez milyen kontraproduktív, nem? Na, a varjú egyszerre csak odaszól a medvének, hozzá nekem egy viszkit.

Medde kimegy, visszajön a viszkivel, erre Gyuszi is mondja, hozzá nekem is egy viszkit. Medde kimegy, viszont felszolgálja, vagy oda megy a medvéhez, megcsípi. Semmi reakció. Gyuszi oda megy, belerúg egyet. Megint semmi reakció, így nyugis a medve. A vajú ráönti a viszkit a medve fejére. Medve nem érdeklődik elősen. Gyuszi elnyomja a medve kedvén a szivart. Ne, erre azért már föláll a medve, kinyitja az ajtót és kivágja mind a kettőt a repülőből. Zuhannak lefelé, mikor azt mondja a vajú. Mondj Gyuszika, te tudsz repülni? Nem, hát akkor meg minek szemétkedsz a medvével egy repülőn? Istenem, ez nagyon rossz. Ez egy kicsit fájdalmasan érintett most, bocsánat. Na, talk to you, és az előtt a folytatásban DJ Junior a remixben.

Házi úrnak is kérem, szép napot kívánok! Így ismételten csatlakozom a füllelő hallgatók táborába. Köszönjük szépen a kedvességet! És mindenkinek mondanám, bye-bye szabok 0-70-45-95-995-ös és természetesen van Boris Kár Csívó. Rendezvények kapcsolatos 0-32-19-48-0.

Mindjárt jövő van digitalizálva, azért nagyon kis digi-digisen szól. Na szóval, nagyon pici morgás tényleg csak. Egyetlen egy rövid sutka még a mábos dologhoz, hogy a novella is tovább tudjon ugye folytatódni. Tegnap megkérdeztem, kivételesen találtam egy még bent levő pénztáros hölgyet, hogy na, az a vonat, ami tegnap a másik vágányra megy, ma hova fog menni, kérdeztem tőle tegnap, és nem tudta megmondani. Azt mondja, nem tudja, ide hármas van, kérem, mondom, minden a hármas van, kívül csak a múltkor ötösre jött. Honnan lehet tudni? Hát amikor majd beér odáig a vonat, akkor majd lehet látni. Ezt mondom. Én nagyon szeretem a hölgyeket, de csak egyet tudtam erre válaszolni, kösz a semmit.

Bálint Erikának is kellemes szétapot kívánok, írj nekem, nagyon szereti ezt a zenét, hogy digi-digire gondoltunk. Szétapot kívánok, hát igen, jó kis nyári slágerek lettek idén, egyébként tavaly ez képest sokkal jobb a használatom, muzsika.

üdvözlöm Venci Csabát is, aki hát egy klasszikus viccet osztott meg nekem. Időről időre előkerül ez a vicc, és nagyon szeretem elmesélni, mert én a Hopitól hallottam, és talán egy picikét ide tudom nektek idézni Hopi Gézát. Úgyhogy megpróbálom úgy, ahogy én emlékszem erre a vicce, kedves Csabi, remélem, hogy tetszeni fog. Te haver, ezt ismered? Azt mondja Lóka a farkasnak, verjük meg a nyulat. Hát már holnap megverjük. Hát akkor miért verjük? Hát, ha van rajta a sapka, akkor azért, ha még nincs rajta a sapka, akkor meg azért. Oda mennek a nyúlhoz, agyba főbe verjük a nyulat, hát akkor megint mondja Lóka a farkasnak, hogy ne. Verjük meg a nyulat. Hát tegnap már megvertük. Hát ma is verjük, de ma miért verjük meg? Hát, kinek tőle cigarettát? Ha ad fűszőröset, akkor azért. Ha megad nem fűszőröset, akkor meg azért. Oda mennek a nyúlhoz, azt mondják neki, te nyúl, adj egy cigarettát. Én azt mondja a nyúl, jó, de miért kértek? Hát fűszőrös vagy nem fűszőrös? Te nézd az anyja úristen, itt már megint nincsen lehet a sapka. És ugye, ebben az a vicces, hogy van itt egy kis politikai történet száll az 56-os évből, ellenben kicsikét a mostani időszakra is talán egy picikét hajaszhat benne valami, és nagyon sokáig úgy tűnt, de most talán még egy kicsit jobban tűnik úgy, hogy sok emberen nincsen el fűszőrös sapka. Na de gonosz vagyok! Ez itt a Super DJ Rádió, Ben-Melma! Shakira érkezik és jön a Waka Waka! Jó, újra remixelt megoldásában idénről DJ Darkán!

Etiópiának is kellemes szétemet kívánok. Ugye innen nem messze hallgat engem, és híres, tegnap is, ma is jó volt a vonatos sztori. Jó zenél és szép délután, köszönjük szépen neked is, jó hétvégét, kedves Jópi úr. Igen, neked is írtam, hogy jól lenne, kicsikét kevesebb ilyen történetünk lenne most már a vonatozásról. Egyébként csak úgy mellékesen mondom, hogy a tegnapi késés az 19 perc volt.

nem is Afrika, de kellemes nyári időszakban, 29 erdőszakot mérünk jelen pillanatban is. Szeles nyári idő jellemzően, nyári ruhában mindenféleképpen lehet itt közlekedni. Sok napsütés megmarad, időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék tényleg nem várható. Sok felé lesz élénk erősítünk, az észak-nyugati szél. Délután ugye 29 fok lesz a hőmérséklet az ország legnagyobb részén, és ez marad is így. Hát kéne szépen kissé szeles nyári idő azért, marad, viszont nagyon szépen lehet tervezni az időjárást, mert stagnál a hőmérséklet. Szombaton napos gomoly felhős időben lesz részünk, ugyanis az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz a jellemzően észak-nyugati irányú szél szombaton. Kora reggelre 7 és 18, a csúcsfőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Vasárnap pedig mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz majd a gomoly felhő képződés. Helyenként jött a zápor és a zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18, napközben 26, 31 fok lesz. Hétfőn a napsütés több kevesebb felhő is zavarja. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, csupán elbétve alakulhat ki egy gyenge futó zápor. A legmelegebb órákban 33 fokot mérhetünk. Szand idő, nyári idő, jó idő lesz tehát. Az orvos meteorológusok azért figyelmeztetnek, hogy van pénteken időjárási front ugyan nem lesz fölöttünk, ettől függetlenül az erős élénk szélben tovább fokozódhatnak a fejfájás vagy panaszok, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak is lehetünk. Az UV sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős, minden nap nagyon figyeljünk a bőrünkre, gondoskodjunk a védelméről, figyeljünk oda megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Én most itt egyébként egy ilyen finomságos sört magamnak itt kiszisztentettem. Közlekedés meteorológia. Pénteken az ország legnagyobb részén száraz utakra számíthatnak a kedves közlekedők, de az időnként megjelenő gomoly felhőből azért lehet némi zápor, esetleg zivatar is, melyben lehet vizes csúszós útszakasz is. Az északnyugati nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk helyenként erős lökések, de ugye a zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. Ne hagyjunk gyereket, idős embert, háziállatot tűzönapon álló lezárt parkoló járműbe, még rövid időre se balesetmentes közlekedés. Tessék figyelni a pollenre is, mert itt vannak velünk bizony jó kis pollenek, és ezekkel is ugye mindenképpen számolnunk kell. Leginkább ugye a gombák vannak magas koncentráció a levegőben. A Balatonon is körülbelül sok napsütés mellett 29 fok maximummal és 22 fokos vízfőmérséklettel számolhatok, úgyhogy ez is jó dolog. Én nekem pont jó lesz elállás a jövő héten, ennél rosszabb sose legyen. Na, Sugar Daddy a folytatásban, viszont zenélünk tovább. Valadunk a kellemes, dallamos vokálisoknál Télosszírt érkezik, ez pedig az Opel.

kérem szépen, különböző közlekedési információk. Ha jól voltam, akkor 16 óra 40 perces a frissítés. Rendkívül erős a délutáni forgalom több gyorsforgalmi szakaszon és többek között lassulásra, tolódásra számítsatok az M1-es autópályán, Budapest felé Tata és az M0-as autóút között, az M3-as autópályán, Nyíregyháza felé Mogyoród és Gödöllő között, illetve az M7-es autópályán Balaton felé Törökbálintig. Sokan az M6-os autópályán keresztül Tárnoknál ráhajtva egy folyóbútra próbálnak megkerülni, így ott is már torlódás van. Vagy persze, hogyha itt nem lenne ez elég, akkor műszaki hibás kis teherautó foglalja el az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a külsősávot Biatorbágy közelében, a 16-os kilométernél az M0-as autó csomópontjánál lassulásra számoljatok. Ezzel fárazamosan Biatorbágynál az 1-es főúton is megerősödött már a forgalom mindkét irányban. Az M0-as autót keleti szektorában az M1-es autópálya irányába 4 személyautó kalambolozott nagy tartsa közelében, az 55-ös kilométernél a külsősávot lezárták, a helyszínen is mögött már több mint 2 kilométeres a torlódás. Kigyulladt a növényzet ellenesül az M0-as autót mellett az északi szektorban Fót térségében, a 70-es kilométer környékén az erős füst miatt lerövidült a látótávolság, nagyon figyeljetek. A 25-es kilométernél Ózdon egy személy autó árokba borult, a 60-es kilométer váltakozó irányban halad a forgalom, amit a 60-es kilométernél gondolom. A Győrmoson Sopron vármegyében a Kisbér Veszprém Varsány összekötő úton Lázi határában személygépkocsi és motoros ütközött össze, a 16-os kilométerén lezárták az utat teljes szélességében, a forgalmatot jelenleg megállították. Az 52-es főúton Fülöpszállási sót közben dolgoznak még az útépítők, napközben a félpályás leszárás és erős forgalom miatt mindkét irányba torlódásra készüljetek, úgyhogy nagyjából sajnos maradnak a torlódások, nagyon figyeltek ezért a hétvégi közlekedőkre is, meg a Boriszkára, meg a Szépványokra, meg a Kerekvilágra, Kockasajtra, hát így tudjátok, hazavárnak mindenkit, meg hova is hova elindult, és ez mellékelünk egy jó kis muzsikát azért, hogy könnyen legyen a vállalkozást a dugóban ülőknek is, David Guetta a folytatásban, az I Want Fresh Filmes, Love Don't Let Me Go!

Ez milyen cukis boomer víz közben, csak egy pár szó az egész. De Landi 40 felett feljössz hozzám, attól függ mitől? Van lift. Lehet, hogy nem azért, mert lusta, csak lehet, hogy ott szereti csinálni, nem? Ödöl osztak vagytok.

Zsuzsi, említettem nektek, hogy nekem Pécs a kocsma egyik fellegvára, olyan szeretem az ottani kocsma hangotot, és igen örülök annak, amikor onnan kapok. Tehát a Kovács Patrik úr a tallélos falatozót ajánlja szíves figyelmetekbe az Alkotmány utcából, és az ő szabai tolmácsolnám, a Pécsi poltja során már messziről kiszúrtuk a hely cégérét, a meglepődő módon egyébként alkoholmentes dréhet hirdet nagybetűkkel, ezt úgy egy kocsmától, de az csinás marketing, hogyha az ember körülnéz, azonnal megvan a zseniális magyarázat, egy hatalmas templom ágaskodik a falatozóval szemben, így működik a helyi diplomácia, oda bent a szempalak között simán folyhat a misabor, de kint a templomra néző kocsmapalon eszedbe se jusson igazi alkoholt hirdetni, de persze egy dolog a hirdetés. Erről a finom és kikerülhetetlen marketing és bűvész mutatványtól egyébként mi magunk is megemlékeztünk, amúgy a kocsmába hív egy mentes alkohol reklám című cikkben, a talléros pedig tökéletes élő minta példája ennek a jelenségnek, bocsánat, maga a hely egyébként egy végtelenül takaros, tiszta kiskocsma, ahol ott jártunk, éppen vágni lehetett a feszültséget és a szurkolói hangot, hiszen meccs volt, konkrétan VB természetesen. Nem merül ki a kínálat a klasszikus kocsmai ropogtatni valóban egyébként. A könnyebb meleg szendvicstől kezdve a komolyabb rántott harcsa filéig elképesztő tényleg a felhozatal. Úgyhogy itt a 90 percet végig lehet nézni, úgyhogy jól is laksz. Egyetlen komoly fekete pontot viszont kénytelen ki kellett osztani, mert a mosdóba szembe jövő dizájn, hát kisiklatta az időt, a falon dizelgő pipi kaka land felirat, és a mögötte meghúzódó szúvi címvonal vizuális és szellemi értelemben is olyan fájdalmas ebetejtett rajtam, amit nem helyez megbocsájtani. Hát nekem nagyon tetszenek ezek a pipi kaka landot, én megörülök ezeket. Annyira rossz vicceket nagyon szeretem egyébként. Na, ezzel a kis mellékéz együtt a tanulás is egyébként egy abszolút szerethető karakteres és őszinte pontja Pécsnek, ha meccs nézést összekötnétek egy jó konyhával, a templom árnyékában mindenképp tettek egy próbát, a mosdóba nézzetek inkább magatok elé, jobban jártak, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, természetesen Patrikkal együtt a tallélos falatozót, Pécset az Alkotmány úton, és persze ott is nagyon fontos tudni, hogy mindig mondani szoktam, hogy ma is fogyasszatok felelősséggel.

9 percre folytatás megcsinálom, akkor itt már a horoszkóp július 10-e kosokkal az élen, mint ahogy megszokhattátok tőlem, ugye ezt általában, akkor nézzük, mit is ígérnek a csillagoskák. Egy régi elhanyagolt szokás juthat ma eszedbe, kedves kos, amely korábban sokkal stabilabbá és kiegyensúlyozottá tette a napjaidat. Péntekön is rájöhetsz, hogy nem azért hiányzik, mert nosztalgiázol, hanem mert hogy valóban adott valamit. Bizony. Bikák, egy régi kapcsolat vagy korábbi érzelmi történet térhet vissza a gondolataidba, de most nem ugyanúgy látod, mint régen. Lehet, hogy akkor még sok mindent elnéztél, vagy kevesebbel is beérted, mint amit valójában megérdemeltél volna. Na, ikrek, a családi minták, gyerekkori élmények és a régi otthoni szabályok ma erősebben hatnak rád, mint ugye máskor. Pénteken érdemes megfigyelni, mit ismételsz automatikusan, és mi az, amit már ugye kinőttél. Na, különösen erős lehet benned a vágy, hogy tudatosabban válasz saját utat. Ez jó dolog egyébként. Rákok, az erők a jegyedben az utóbbi időben nem könnyítették meg a kommunikációt, de pénteken végre tisztában látod, hogy halogatott ügyben, ma nem a tökéletes megfogalmazás lesz a lényeg, hanem az őszinteség. A nap végére nagy megkönnyebbülést hozhat, ha lezársz egy végre belső feszültséget. Oroszlán, pénteken a pénzügyeid kerülhetnek fókuszba, miközben nem feltétlenül drámai módon, inkább egy apró, de fontos felismerés formájában. A oroszlánként szereted nagy vonalon kezelni az életet, de a mai energia segít gyakorlatilasabban ránézni a részletekre, egy kis rendrakás, vagy hosszabb távon is sokat érhetünk bizonyám. Szűz! Ez a nap különösen erősen szólhat rólad, és itt a hangsúlyodal egyben. Közben a múlt is visszaköszönhet, megláthatod, mennyi mindenem mentél keresztül, és mennyit felütt az elmúlt időszakban, ma megérdemled, hogy elismerd a saját kitartásodat. Mérlegek! Pénteken lassulhat a tempód, és ez most kifejezetten jól tehet neked. Régi félbehagyott ügyek is eszedbe juthatnak, de nem kell azonnal mindent megoldani, mert az is előrelépés, ha nem menekülsz a gondolataid elől, hanem nyugodtan végighallgatod, hogy mit üzennek ezek a gondolatok. Skorpiók, egy régi ismerős barát vagy korábbi társasági kapcsolat fölbukkanhat pénteken, akár konkrétan, akár csak egy üzenet, emlék vagy véletlen találkozás formájában. Ez a kapcsolat tükröt tarthat annak, milyen voltál akkoriban, és hogyan láttad saját magadat, ma már észrevehetett, hogy sokkal jobban helytálltál, mint ahogy azt a gondolatod. Gondolnád, ugyebár. Na, a munkáddal, hivatásoddal, vagy hosszabb távú céljaiddal kapcsolatos fontos kérdések merülhetnek fel benned, kedves nyilas. Kérdezek magadtól, hogy jelenlegi helyzeted ugyan anyagilag, lelkileg és szakmailag támogat-e, ma új irányt is észrevehetsz, ami eddig nem tűnt reális opciónak. Mag, mint a Boriszka. Régi gondolat, hitrendszer, terv vagy meggyőződés térhet vissza pénteken, de már nem ugyanazon a lelkesedéssel nézel rá, mint korábban. Lehet, hogy egykor fontos kapaszkodás adott, most viszont kritikusabban vizsgáld meg, mennyi marad belőle érvényes. Bakjegyüként nem szokták könnyen elengedni dolgokat, ez tényleg így van, amelyet egyszer már megdolgoztál, érdemes őszintén rákérdezni, valóban illik még a jelenlegi életedhez. Nem kell mindent kidobni a múltból, de csak azt érdemes továbbvinni, amit most értéket ad. Na de hát az mi? Bizonytő, vagy kidönti el. Bizonytő, pénteken egy pénzügyi vagy közös erőforrásokat érintő ügy kívánhat több-több figyelmet, meg érdemes időt szánni arra, hogy tisztában lásd a részleteket, ne tessz egy túl sokat, voltam már hasonló helyzetben, és most is megvan a józan találékony megoldó képesség. Végül de nem utolsó sorban a halak horoszkópja. A kapcsolataid ma furcsa kissé idő utazásszerű hangulatot kaphatnak, hogy ez nem meglepő, de attól még nem mindegy, hogyan reagálsz rá. Pénteken az intuíciót különösen fontos iránytű lehet, nem kell mindenkit visszaengedni az életedbe, csak azért, mert újra jelentkezett. Hát ennyit a jó kis horoszkópon, csak a jók fognak teljesülni, remélem mindenkinek ez kellene sírt okoz. Maradunk egészen 18-ig legalábbis én veletek mindenképpen, és hozom a jó zenéket, még lesz egy-két hasznos érdekes információ, hallgassátok a Super DJ-t.

Helyszínről volt, mert nekem is alkalmam zenélni, ismét vendégül látja Balatonfüreden az Anna Vád, méghozzá a 100 tagú cigányzenekar kamara zenekara is fellép majd a 201. Balatonfüredi Anna Bálon. A július 24-i eseményt a 16. Anna Fesztivál kíséri július 21 és 26-a között. Az Anna Fesztivál új helyszínen egyébként a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Július 21-én tartják a szerenádok éjszakáját, amelyen Kaló Zoltán és zenekara ad koncertet a Balatonfüredi első bálozós lányoknak. Másnap a Duna Művész Együttes Tánckar és a Göncöl zenekar lép fel. Július 23-án az Opera Füred énekkori gála koncertjét hallhatja a közönség. Július 24-én lesz majd a hagyományos szívhalászat. A báli estén július 25-én lovasintódást tartanak, a zenét a Magna Cum Laude, valamint az említett 100 tagú cigányzenekar kamara zenekara szolgáltatja, a Horai Villában pedig burkóstoló várja a látogatókat. Az Anna Grand Hotel előtti téren, nagyon szép tér, egyébként kivetítőkre lehet követni a báli eseményeket, szokásokhoz szívem a helyi 18 éves lányok meghívást kapnak a bára. Közülük minden harmadik fiatal elfogadta egyébként az invitálást. A rendezvényre mintegy 550 vendéget várnak, a bár fővédnöke Simon Attila, a 200 éves Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatója lesz, aki elmondta, hogy Herendből egy 3500

200 darabos utazó készlet érkezik a bálra, ezekből szolgálják fel a báli menüt. A bál hölgy vendégeinek nyakába kerülő herendi porcelán szívek idén bronzmedál díszítést kapnak. Tóth József séf a menüt ismertetve elmondta, a báli kínálatban lesz citrusos lazac, gyömbéres citromfüves kacsaleves, mandulás sárga baszkos borjú, bocsánat, hogy nevetek, és valamint pisztácia ropogós hatállal róli szelepel. Hát ez nem az én kajám, de azért jó bálozás mindenkinek. Kemikemedesre megyünk a góval tovább.

Can't think, can't sleep, can't breathe.

0-30-75-95-ös, és természetesen mobiltelefonszámom is van, bulikkal kapcsolatosan hívhattok, hangban természetesen 0-32-19-48-07, és a lappal az idéző ritmikák után pedig egy DJ Golyá, nem meg a DJ.

azon bizony változik a természet, és kisbogarak is tudnak nagyba csinálni. A hír szerint ugyanis egy apró bogár miatt 4 hónapra betiltották a locsolást egy német településen, miközben Rebur van, ugyanis 7 példán találtak az úgynevezett japán cserebogárból. Hogy első hallása nem tűnik soknak, a szakemberek szerint már néhány egyed megjelenése is elegendő ahhoz, hogy intézkedéset kelljen hozni. A bogár ugyanis az Európai Unió egyik kiemelten veszélyes karanténkártevője, többek között 400 növényfajt képes jól megtámadni, köztük gyümölcsfákat, szőlőt, jézusom, dísznövényeket és számos mezőgazdasági kultúrát. A hatóságok Trelburban egy kilométeres körzetben elrendelték a locsolási tilalmat, amely június 1-től szeptember 30-ig tart, jézusom. A döntés elsőre furcsának tűnhet, de van biológiai oka, ugyanis a japán cserebogár nőstényei előszeretettel rakják le petéket a nedves pisten öntözött gyepbe, a lárvák a talajban fejlődnek és a növények gyökereit fogyasztják. A szakemberek szerint, ha a talaj szárazabb marad, jelentősen csökken az esély annak, hogy a kártevő sikeresen elszaporodjon. Egyébként a japán cserebogár Magyarországon jelenleg még nem számít megkonosodott fajnak, de a hazai növényvédelmi szakemberek is figyelemmel követik az európai terjedését. A kártevő felismerése nem mindig egyszerű. A bogár kicsike, 11 mm hosszú, teste fémesen zöldes csillagású, a potrok két oldalán pedig jellegzetesen fehér szőlpemasok láthatók. Esküszöm, emberben is van ilyen. Könnyen összetéveszthető egyébként némely hazai cserebogár fajjal, de ez nem jó fej cserebogár. Egyébként azt jutott eszembe, hogy majd ebből is lesz majd ilyen reklám, mint a Suzuki-ból, nem, hogy ez mi bogarunk. Tehát reméljük, hogy nem a mi bogarunk lesz, és remélem, hogy nem fognak sok-sok kárt okozni a japán cserebogarak. Itt vagyunk dinamikusak, mert jön a tájokrúznóta és a nap.

Szükséges Amália névnapját üljük a mai nap folyamán, nagyon boldog az kedves Amáliák, ami germán eredetű név jelentése az Amálok gót királyi család és a védelem. Nagyjából ezek köré emeljük ezt a nevet. Boldog névnapot nekik tehát, és már csodagos névnapok szerint van Alma Engelbert, Janos. Ilyen névnap, január névnap, basszus júliusban. Aztán van Melina, Rovéna, Rubina, Rufina, Kanut, Kenese, Bekény, Szilvána, Ulrik, Emmanuel, Szilvános névnap is. Holnap pedig a gyönyörűséges Lilik és Nórák ünnepik a névnapjukat. Meg persze nem annyira gyönyörűségesek is, de boldog névnapot nekik is előre. A szülcsenapcsit pedig ma is mondanám, happy birthday-től mindenkinek, kinek ma van, majd ma tartja. Ezt pedig mellékeljünk egy jó kis télosztit, pusikák. Jön a Fade of a Fairy-á.

Magyar kisasszony is írt nekem, csak nem láttam közben. Kicsit hektikus így most a délután, mondhatnánk így. Aztán Mendes Zsoltival látom, meg is kellemetesen szép napot kívánok, jó

házi mutatja nekem, hogy sokkal többet tartja a házi kaját otthon, mint a mindenféle báli menüket. Múltkor dolgoztam egy olyan rendezvényen, a gurmé kaják voltak, és azért nagyjából mindent meg tudtam kóstolni. De volt valami, ami nekem elsőre úgy nézett ki, mint ami fűrésbor, és az nem mertem hozzá nyúlni, nem tudom, mi lehetett az. Itt a velünk Doki úr, aki szintén ír, hogy jó, a Vaker, köszönjük szépen, kedves Doki, és üdv a Kőszaki Gabinak, kedves, fantasztikus, vidámságos Kőszaki Gabi úr, kellemesen szép napot adjuk neki. De kedves Doki, én Boris vagyok, nem pedig Boris, ott a tehén. De most itt vicc is közben. Tudjuk, hogy mi a különbség a parlament és a bolondok háza között? Na micsoda? Hát a telefonszám. Igen, meg egyikben jobban keresnek, de ti döntsétek el, hogy melyikben.

Kalesz úr pedig úton van, hogy látom, üdvözlöm München, Nürnberg autópálya. Aha, jó utat kívánok mindenkinek, szuper jó délután ezekkel a zenékkel. Jó utat kívánok, és remélem most talmentes utad lesz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, te is. Balesetmentes vezetést kívánok.

70 éve született Nikola Tesla. Többeket neki köszönhetjük a váltóállamot, bizony! Például 17 éve született Calvin János, francia származású svájci reformátor, keresztény tudós. 467 éve ifjabb II. Henrik francia király egy lovagi tornán halálos balesetet szenvedett, halála után tiltották be egyébként a vajvívást. 13 éve született Rúzsa Sándor, alföldi betyárvezér, akinek nevéje számtalan legendás és valódi rablás is fűződik. Természetesen akár legendás valódi rablás is lehet az ilyen. Na, mit kell néznünk még itt? Azt mondja, hogy megszületett Camille Pizzaro, aki Pizzaro néven ismerhetjük, a francia impressionista festő, 196 éve. 73 éve született Latabár Endre színész, színigazgató, zeneszerző, a Latabár színész család őse. 106 éve piarista pappán szentették Öbeges József, tatai fizikus professzor. 106 éve született idősebb Domahidi László, basszus opera énekes, érdemes művészünk. 93 éve született Iván Pessel, talán úgy kell mondani, egészen pontosan cseh rendező, forgatókönyvíró, és 81 éve született Jean-Marc Poiré, francia rendező, forgatókönyvíró, Miro, rá is emlékszünk ma. Jó napot, hogy köszönjük, hogy miért adja jó muzsikákat. Ebből van itt még egy picike, de mindjárt elmondom nektek, hogy kik érkeznek ma még.

Hajár úr, érkezik majd 18 órától műsorban. Nagyon szíves figyelmetekbe, DJ Simon váltja majd 20 órától 5 és 22 órakor a Live Man a kiírás szerint, úgyhogy mindenképpen hallgassátok a Super DJ Rádiót minden időben.

Kanada van, Nairobi-n masáv, és edőkelem megoldás azt mondja, de ez szín finom, jó van, ezek megköszönöm a figyelmeteket, hogy engem hallgatotok, vagy éppen ezt a rádiót tartsátok meg a szokásokat, hallgassatok szobában egy szuper DJ rádiót, Bayer úrhoz jó szórakozást kívánok, és persze a szuper DJ rádióhoz jó vételt, és természetesen vidámságos, mosolygósat, úgyhogy mindenkinek kellemeset, és csak jókat tudok mondani.

Hát hello, hello, Super DJ Radio! Boris Kellánk, nagyon szépen köszönjük az elmúlt két órát! Istenem, mekkora királyban nem csak délőtt, hanem délután is helytárs itt a Super DJ Radioban. Na nem, hogy megnézzük, mit csinál utána Simon. Na, szóval 18 órától egészen 20 óráig. Jó magam, fájol itt a mikrofon és a lemezjátszók mögött. A kötelezők www.superdjradio.hu és persze a Viber 070 45 95 995.

nagyszerű kijeléssel indítjuk ezt a műsort. Itt van velünk a Doki is, azt írta, hogy Hello Fire, pörgess fel ezt a nyugdíjas klubot. Hát te mekkora jó fej vagy. Jó adít és sok üzít, egy csöcsös bögyöset az oldalára. Na, hát az egyetértek veled.

2026. 7. 10-ét érjük pénteket. Itt van velünk Kisa István, és azt írja, hogy gyönyörű késő délután kívánunk neked, kedves Fire Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család jelen, örülünk, hogy hallhatunk téged, ez jó kis meglepi. És hát csodásat mindenkinek! Ugye-ugye? Van, akit kellemes meglepetések, vagy kellemetlen, majd mindenki eldönti. Hello Isa család!

egy picit retrózunk. Modern Talking-a megyünk tovább, és itt van velünk Encsike, és azt hitta, hogy azt a micsoda meglepetés. Szia, kedves Fire! Sziasztok, szuperek! Encsike továbbra is jelen. Gyönyörű szép délután kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Csapassuk el a jó zene a budapesti dugó után. Levezetésnek. Nem voltam el a dugóban. Na akkor, a dugósoknak szóljon. Eric Singleton remixében Modern Talking.

nem bírom, nem bírom, nem bírom abba hagyni. Now That We Found Love, itt a Super and Heavy D and the Boys-zal. Közben csak azt jutott, hogy a MT, hát Modern Talking. Na ezt mintha csak nekem küldted volna. Budán mindig dugó van. Azt hittem azért gondolod, hogy minden dugósnak küldöm ezt.

Purple Disco Machine-nal megyünk tovább, és majd pedig a Club Double Mix. Képzeljétek, gyárilag 120 BPM, a 108-hoz képest. De valahogy mindig ide húzgáltam a sebességpotit. Itt van velük Vende Zsolt is, azt írta, hogy szia, kellemes estét kívánok. Neked is, Zsoltikám, örülök, hogy itt vagy.

Tehát előttem Boriska, utána pedig érkezik DJ Simon 20 órától, hiszen 22 óráig. Aztán most nézem, live man is be van írva, 22 órától éjfélig. Lesz itt buli.

Itt van velünk Házi, és azt hitte, hogy üdvözlöm a hallgatóknak. Üdvözlet a hallgatóknak! Szia Fire! Egyetértek Dokival. Pörgést ezerrel! Ne punyadjunk be! Na jó, akkor ne punyadjunk be! Hello Házi!

tudom, velünk Kadesz is azt írja, hogy hát nem igazán van dugó. Geiselvennél járok Németországban, hát figyelj. Igen. Ott nincs dugó, képek alapján. Hello Kadesz! Vigyázz az úton! Nehogy dugót okozzál! Mouse Steve-vel megyünk tovább, ez pedig már a Harney. Úristen, mekkora sláger volt, emlékeztek?

Saiken Sugarstar, ezzel megyünk tovább. Közben is István kérdezi, hogy jól értettük, a héten volt a szülinapod? Hát nem. Még volt egy adás is, egy május végén dokinál fönt a Mátrában. Május 27-én volt István.

Na szóval itt van egy DJ Sima, és azt hitt, hogy ez nem a jó verzió. Ez egy 2020-as diszkó verzió. Na figyelj, ezt is kipróbáltuk. Hello Simon, várunk 8 órától.

so I give the... This is Beat Technotronic, ezzel megyünk tovább. Technotronica és az MC Erickkel. Itt van velünk Kukori bácsi, és azt hiszem, hogy kellemes műsorvezetés kívánok üdv a szupereknek. Hello Kukori bácsi, örülök, hogy itt vagy. Hatalmas pacsi neked is.

a Most innen írta nekünk, Kőszegi Gabi az éjszakai bagoly. Üdv mester! Jó, a vaker, ezek az ütemektől még a nyuggerek is denszülnek. Háni, háni, háni. Hát ugye, ugye? És milyen jó annak, aki a tengerparton a Super DJ rádiót hallgatja, így van? Hello Gabikám, jó pihenésnek telke! Na figyelj, mert lesz egy kis csavar.

CMC Music Factory kicsit rávakerált. Hát ez pont olyan dolog, hogy Kőszegi Gabi a rajongókkal feszengett a stúdióban egy fotó keretében, nem mondom ki a neveket, hogy kikkel. Számomra ciki. De azt engem is megláttak ott a barátaim. És Pibaxter, Tiesto, Armin van Buuren, ATB. Hát kinek a pap, kinek a pap. Így van, Gabikám.

Közben Simon is azt írja nekem, hogy nyomja a szép délcek, Tiesto. Jó az itt is értő füleket. Az enyém az értő, a pofám meg sértő.

Domino nap, ugye emlékszünk még erre is. Itt van meg Dabis Rolandról, barátom a egykori általános iskolás osztálytársnak, képzeljétek el, úristen. Mióta ismerem ezt a szörnyeteket. Hello Fire, örülök, hogy itthon vagy. És jó újra hallani, csapjad neki. Gyere ide, azt olyat csapok neked, hogy csak na. Hello Roland, örülök, hogy itt vagy. Igen, itthon vagyok én is. 2 hónap után végre egy kicsit itthon is.

atya ég, az összes kacsabőr följött, ami létezhet egy emberen. Rhythm is the dance, szereztem menjünk tovább Steve Toshi nagyszerű muzsikájával. Itt van velünk Robika, Ampera Pácika ember. Sea of Fire! Pazik, kellemes péntek délutáni Adit. Már éppen ideje volt egy csapassal, de és köszönjük szépen, és nem sokára Tali, így van. Hamarosan Super DJ Rádió találkozó. Hello Robi, puszi Ildinek!

Itt van meg Bazsi is, azt hitte, hogy szia, Fire. Üdv az SDL Csipet csapatnak, jó a műsor, üdv Bazsi. Ja, a svédnek is, ha itt van. Hát remélem, hogy itt van, mert a következő muzsika neki szólt, hát. És tudja, hogy miért.

Igen, itt van, itt hírja Simon, hogy itt van még, ne aggódj, hallak. Kb. 20 percig aztán állok neki átnézni a mai adit. Ezt ugye érted, hogy ezt most miért kapod. A nagyszerű Sophie Ellis Baxter és Junior Caldera a nagyszerű közös szerzeménye. Can't fight this feeling.

Azt írja Simon, hogy az a Svincsi, ha lefordít, hogy mit énekel, le fogom fordítani most már csak azért is, kíváncsi vagyok rá. Nem szívből, szeretetből küldöm, csak hogy értsed a törődést, tudod te, hogy miért? Én másképp szeretlek.

Itt EFC-vel menjünk tovább, Bad Habit, és persze Liza Milett a énekesnő. ATFC Club mixében itt a Super DJ Rádióban velem Fire-rel.

Na akkor döngessünk egy kicsit a tűzpiros Ferrari-val. James Hype-al megyünk tovább, és itt van velünk Kollár Gábor, és azt mondta, hogy halló, halló. Most kapcsoltam be a szuper műsorba. Na mindegy, szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen. Szabad szállásról jelentkezem hozzád, kedves Fire. Már te ott vagy, úristen. Még van még 2 hét. Nem baj. Gyere, bulizunk egy jót. Hello Gábor, örülök, hogy itt vagy.

És milyen igaza van Encsikének az idő? Összekevertem szabadszállás, Jakabszállása. Nem baj, Gabikán biztos értette. Ő szabadszálláson van, mi Jakabszálláson leszünk, de remélem ő is jön. Így gondoltam.

Egy biztos, hogy Jakab szálláson van egy nagyszerű reptér. És persze az Aero Hotel. Na ennek apropójaként nézzük meg a B-Sensual nagyszerű remixét Gyuri bácsitól.

nem búcsúzunk, nem búcsúzunk még, de itt van velünk New Week és Berkes Olivia, és a Goodbye új is rendelég játszottam. Galesz is azt írja, hogy direkt keverted össze, hogy megnézz, hogy figyelnek-e a hallgatók, ha Encsi ezek szerint figyel. De látom, te is figyelsz, hogy figyelt az Encsike. Na ugye, ugye, itt van a csavar. Kolozsi is azt írja, hogy nagyon jó kis bomba house muzsikák. Ez igen, haver. Hát köszönöm szépen, Imikém.

találtam egy ilyet is. Catch your beat, take me away. Ugrálunk itt össze-vissza, atyaik. Közben kollárgam is azért, hogy Pájör, meg jó, hogy nem a Jakabszálláson jelentkeztem be hozzád. De ott leszek. Nagyon helyesen várunk, Szigeti Gabikám.

Itt van velünk Imre Csaba, is azt írta, hogy szia, klassz a zene, abban ne hagyd. Hát figyelj, nem fogom abba hagyni egészen még 50 percen keresztül, hiszen 20 órától érkezik DJ Simon, oh yeah! Hello Csabi!

addig is eljárunk egy hipnotikus tangót. Itt azért van ember, aki belenyúlt ebbe a muzsikába. Adam Hamber, Quicksilver, R-O-O-S-S, nem R-O-S-S. Úristen! És persze CJ Stone.

Ha már beugrott hozzám a stúdióba egy kép erejéig, DJ Tiesto. Na akkor nézzük meg, mit alkotott Kane-nel. Rain Down Of Me itt a Super N. Ez sem a volt.

És egy Encsikének nem csak a szeme jó, és lehet mindent Buda, még a füle is jó. Fire, budai térfigyelő, hallottam ám. Nem is tudom.

emléket ébresztük itt a Super DJ Rádióban. Úristen, mikor volt ez már? Atyaik, 30 éve. Még gombozból is sok, így van. Red 5 is az I Love You Stop.

Már akkor szerettük ezt a hangot, a Sequence Show van, és ugye tudjuk, a Sequence Show van egyik tagja ATB volt. Ugye ez a DJ duo az így feloszlott, és önállóan ATB-ként kezdte meg Andy Tenneberger a szakmai munkásságát. I wanna make you, ezért hagyták nekünk ezt a nagyszerű muzsikát. Benne azt írja, hogy hello, szeretnék üdvözlést küldeni Bencsi kérnő barátomnak, hogy ilyen hálásan és szakszerűen szerel. Végül is küldhetsz egy számot is nekünk. Hát itt van Panka lányom is. Köszönöm Béni Győrből. Jösset a motoromat kihagynám. Nem, kihagytam. Na mindegy, motorról nem beszélünk. Egy a lényeg, elsősorban Panka, másodszorban Bencsik Jenőnek nagyon szépen köszönjük a szerelést, és küldjük neki I love you stop helyett I wanna make you-t. Meleg van. Hello Béni, köszönöm, hogy itt vagy.

de nagyon szeressem muzsika. Kozmonova, Stick Me Away, ezzel megyünk tovább. Még bő 20 perc, és érkezik DJ Simon, oh yeah!

Egy nagyszerű videójáték adaptációval menjünk tovább. A Music Instructor és Abe, ez pedig a Get Freaky. Mi is azt írja, hogy mi is rohadt válaszok, így ráhittem egy kicsit, és eltűnt a fáradtság most. De ezek a zenék miatt vannak. Ugye örülök neki. Mi kéne óvatosan így. Aztán vigyázz a szádra, tudod.

0: most állt! Lola von der Linz...
1: Úgy tartom, hogy Béni beindította a motort. Itt van velünk Mesterházi Anita, azt hittem, hogy sziasztok, Erdő 2-es szóljon a nóta.
0: Los kids!
1: Szabó családnak és a Mesterházi családnak. Puszi mindenkinek, köszi Anita Vas megyéből. Kedves Anita, az üzenet elhangzott. Puszi mindenkinek erdőkertesre. Hát nincs messze, itt lakom is a Szegen. Mindjárt dobom személyesen neki. Hello Anita.

lehet, hogy ez is lesz az utolsó muzsikám, hogy az időre ránézek. Hát akkor ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmet ebben a 2 órában. Előttem Boriska, utánam Simon. Oh yeah! És már készülnek a pakelitek elő. Na szóval igyekszem minél többet visszahozzátok. Mindenkinek kellemes jó hétvégét! Super good! Sziasztok!

Ez hogy tetszett? Super DJ Rádió. A nap 24 órájában csak neked zenélünk. www.superdjradio.hu

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: We're gonna loafing us slowly, azt is lehetne érteni ebbe a dumába, amit a bácsi itt mond nekünk az intróba. Csoda szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión, ez már a Private Night, ugye? ez már itt a Private Night DJ Simonnal egészen 10 óráig. Én szeretném megköszönni a kollégáknak ezeket a csodálatos műsorokat, amiket itt adtak, főként Fire-nek itt a 2 órát. El nem tudtam képzelni, hogy mi történt az arccal, hogy jött a Fire és remixeket, érted? Remixeket zenélt. Hát mondom, most ez hogyan van? Ez nem is a Fire. Alig volt nála originál változat. Majd ezt azért úgy szóvá teszem neki, ha személyesen is találkozunk, hogy ez azért nem oké, szerintem. Fire és a remixek. Na de, hogy mi várható tőlem, az már lehet mondani, hogy a megszokott. Ezek a neotrenszes, deep house-os, afro house-os izék, amit én itt péntekről péntekre hozok nektek minden egyes alkalommal. Ez most sem lesz másképpen, megyünk tovább még mindig ugyanazokkal a lemezekkel. Lehet azt mondani, hogy az All Day I Dream kiadónak a lemezeit hallgatjuk, pörgetem itt most már jó sok hete, visszamenőleg itt péntekenként. Itt van ez egészen pontosan a 2022. március 28-án megjelent All The I Dream 80. lemezét hallgatjuk éppen. Nagyjából mindegyik zene jó róla, úgyhogy le is fogom pörgetni szerintem. Majd, hogy nem mindent róla. Jim Ryder, a mini album készítője. Jim Ryderről annyit találtam meg a kisokosba, hogy semennyit se. Nem tudok beszélni róla semmit az űrgéről. A mini album címe a The Final Straw EP, és arról is itt az első zene, amit közösen Black Sodával készített. Black Sodáról annyit tudni, hogy egy afrikai hölgyemény, Anneli Itzkua, képtani születésű, gyönyörű hangú vokalista, és egyébként house, illetve techno zenei producer, úgyhogy ő közös találmánya a The Final Straw. Plusz 3670-45-95-995, ez még mindig a Viberünk. Ide lehet nekem írni, hogyha valakinek bármi mondandója van, akkor azt ott megteheti. Még azt szoktam mondani, hogy majd jövök még, meg elolvasom, meg felolvasom, meg azt is, hogy oh yeah.

0: Nagy szó egyébként itt nálam ez a...
1: Megint belebeszélek, amikor néni énekel. Hihetetlen vagyok.
0: Hogy miért olyan nagy szó, mindegy. Nálam az, hogy All The I Dream kiadom. Hát az van, hogy kicsit, hogy nagyon picit rövidet, hogy meséljek a kiadóról. Az 2011-ben hozta létre Lee Burridge. Nem tudom, mennyire kell bemutatni egyébként Lee Burridge és

Hát, akik azóta ugye Berlinben is tevékenykedtek, nem keveset. Ezek mellett az All Day I Dream kiadó mellett az InWaves-et is ők hozták létre, illetve a Winter Sampler vagy Summer Sampler all kiadású lemezeket is. Szóval még egyszer, nyilvánvaló, hogy a két előadó, vagy DJ, Matthew DK és Lee Burridge miatt is kezdtem el én követni az All Day I Dream kiadó lemezeit. Aztán itt van nekünk a következő, most az egyik oldal ugye mindig az All Day I Dream lemezei fognak pörögni, a másik lemezjátszón, mivel kizárólag csak vinil van ugye, a másik lemezjátszón a Bandage Records lemezei fognak pörögni, úgy döntöttem. A Bandage Recordsról annyit lehet tudni, hogy 2006-ban mondjuk úgy született, aztán nőtt is fel mindenféle elektronikus dance music, aztán inkább ráálltak a house zenék kiadására, szerintem jól tették, mert nagyon fincsik is hard, vagyis inkább progresszív house-okat dobtak piacra a 2006-os év óta. Egyébként berlini formáció, vagyis berlini csapat áll a Bandage Music mögött, és van akkor mindjárt jön is az első a Bandage Musictól, amit már hallgattunk persze pár lemezt. Na várjunk csak, mielőtt még teljesen belekeveredek a dolgok.

Szóval itt is van a következő lemez, a Bandage Music 12038-as jelölésű lemeze 2016. május 11-én jelent meg. Mihail Popovisiu. Hogy helyesen hogy ejtik, nem tudom, de majd aki román beállítottságú, az ami engondja nekem. Szóval Mihail Popovisiu és a Home című albumnak az első zenét hallgatjuk. A zene címe pedig a Focus, ami most, ahogy hallom, el is mászott, tehát nem volt nálam jelen. De hagyj jöjjön, fókuszáljunk rá erre a fincsik és Deep House, vagy éppen Tech House zenére.

Jönjünk rá a Viberre, amit ahogy most mondottam, a plusz 36 70 45 95. Itt van velünk Encsike, és már megint leírta a fél radódi kötetet. Azt mondja, hogy szia DJ Dragon, nem jelen, blablabla, még egyszer. Itt van velünk Encsike, és azt írja, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper kajlózok. Encsike jeleníti, pipa, ma estére is. Gyönyörű szép estét kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Drága Simon, legutóbbi adásod fantasztikus volt, imádtam minden egyes percét, sőt azóta rongyosra kagylóztam, oda és vissza, vissza és oda. Remélem ma is meglepsz valamivel, jó adást kívánok neked, puszcsika, Encsike. Szia, Encsi! Szerintem ez tök jó meglepetés volt, mert én azon meglepődtem, hogy nem a lemezjátszó fölött, hanem a laptoppal szemben, amin olvasom a Vibert, ott olvasok, és a lemez mellettem az tiszta köpködés lett, tehát úgy lecsuláztam a lemezt, annyira ízesen tudok beszélni, hogy lehet esernyő kell majd elém, ha beszélünk. Remélem tetszenek majd a ma esti zenék is neked is, és itt van velünk a mi huhorink, a Kőszegi Gabi, azt így a tiszteletem, Swedish Progressive King, jó ad itt keményen, kemény ütemeket a debreceni apáca, Kuntit is üdvözlöm, és igyon sok alkoholmentes bambit, attól majd megnyújul a lábúja. Tuti, ki is egyenesedik neki, nem csak meggyógyul. Szia Gabi, jó kagylózást nektek is oda, ahol vagytok oda. És kellemes maradék nyaralást is kívánok neked. Itt van velünk Kolozsimi, annyit ír, nagyon kellemes, jó estét, Hali Tomi. Jöhetnek a fincsi zenék, oh yeah. Természetes, hogy már jönnek is, és már pörögnek is. Mesterházi Tibor is itt van velük, azt írja. Szia! Az Iseszegi Nemzeti Magyar Hagyományőrző Huszár Lovasoknak és kedves Szabó családnak, jó és Frityónak, Amerikába kedves sógrónak és Vas megyébe Arancsillag unoka testvéremnek kérnék egy számot, közike. Hát Tibor, legyen nekik a hetes! Fú, de bunkó voltam, de szerintem a következő zene az pont tökéletes lesz. Mert egy ilyen nagyon fincsik és dallamos zene fog érkezni. Ismételten Jim Ryder az előadó, az elejének címe pedig a Rascals lesz. Úgyhogy ez fog szólni ennek a sok embernek. Aztán egyszer csak Frityó is megjelenik szerintem. Közben megkaptam az utasítást, hogy hogyan kell kiejteni az éppen pörgő zenének az előadóját. Szóval Mihály Popovicsu. Igenis, értettem, köszönöm szépen. Egyébként itt van velünk Kisa István, azt írja üdnéket, kedves DJ Simon, gyönyörű szép estét kívánunk neked, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család. Örül neked, örül neked, már vártunk, hogy hallhassunk téged, és nagyon fincsi muzsikákat is. Egy nagyon hosszú, oh yeah! Ja, nem hangosat, bocsánat.

akkor legyen újra is Isten kérése. Oh yeah! Remélem elég hosszú volt, itt van velünk a söveg is. Szia Laci, azt írja, szia Tomi, a kis családom utazik haza, üzenem, hogy vigyázzanak az úton. Oh yeah! Egy számot meg a Vikinek, hogy könnyebben menjenek a kilométerek. Szerintem ennek Viki is örül. Mármint remélem, hogy ennek a zenének tuti örül. Vagyis szerintem, vagy remélem. Szóval érted, acikám? Szia Viki, sziasztok gyerekek! Átadtam az üzenetet, vagy volt

Egyébként az a durva ebbe a Mihail, na még egyszer ki fogom tudni mondani egyből tuti, az, hogy a Mihail Popovicsú csávóba, hogy nekem annyira bejött ez a Home című album, ami 2016-ban jelent meg, hogy aztán rá, nem is tudom, hogy ugyanabban az évben, mindjárt várják meg, azt mondja, hogy Home remixes, ez 2016, rá egy évére kijött a Home remixes második, vagyis Home remixes címen három lemez. És azokat is mind megvettem, úgyhogy nem ez az első és utolsó, lehet azt mondani, hogy a Home lemezről több zene is fog szólni majd későbbiekben Mihai Popovicsútól. Itt van velünk Kosztrup Gábor is, azt mondja, jó estét, jó kagylózást, ütemek rendben vannak. Köszönöm szépen, Gábor, nagyon jó kagylózást neked is. Imre Csaba is itt van velünk, azt írja, nice. Oh yeah, thanks. Szia Csaba, én még nem láttalak nálam. Most ezt jól mondtam, fú, annyira fáradt vagyok, azt tudom, mit beszélek, de tényleg. Szóval azt akartam mondani, hogy még nem igazán, vagy nem emlékszem, hogy láttalak volna nálam itt írni, de köszönöm szépen, hogy velem tartasz, és talán megszereted ezt a stílust is, ha eddig nem. Viki azt írja egyébként, Lacikám, hogy 17 perc még, hát akkor sokáig nem fognak kagylózni engem, de hamar hazaérnek, az biztos.

közben írt, mert csak azt írja, hogy nagyon régóta hallgattak benneteket, csupán nem írtam. Szép estét mindenkinek, köszönöm Csaba. És ahogy mondottam, remélem meleg maradsz. Érted? A velem az maradsz. Azt mondtam, hogy melem maradsz. Még úgy nem mondtam, hogy maradsz. Itt van velünk Hódi, mi is bejelentkezett, azt írja tiszteletem, hallgatunk. Hello Imre, pörögnek a vinilek. Ha az oké, neked is. AC.

Na, hogy ne legyen annyira unalmas, ne rápörgetjük Jimmy Ryder következő zenét, aminek az volt a címe, vagyis az a címe, hogy Los Quicklein. Lehet, hogy nem jól mondtam, mert spanyolul van szerintem, szóval Los Cocaine. Los Cocaine? Los Cocaine? Lehet ezt még cifrázni, akkor sem jön ki belőle a kokain, na mindegy. Viszont fincsi. Úgy, ahogy Bazsi is írja, szia Tomi, üdv a Bagesznak, majd jó, igényesen ki lesz preparálva. Amúgy jó a műsor, üdv Kolozsi mindenek is. Hello Bazsi, szia, örülök, hogy megint itt vagy, oh yeah. Itt van velünk Varga József is, azt írja, szia, Kóta jelen. A többit nem olvasom be. Csúnyán írsz, akármennyire x-el is. Lesz hallgast, remélem azon a nagy cuccon hallgatod, ami ott azon a képen van. Kendel neki a mélyet, adunk rá ebből.

Velünk van Házi is, ő is egy kis regénnyel készült, azt írja nekem, hogy szép estét mindenkinek, szia, Csök Simon. Itt vagy újra, és ismét nem bírsz magaddal. Itt kaptatom a lemezeket, hogy mindenki hallja. Megéri ez neked? Szerintem jól teszed. Ma én is hallgatom a szettet. A Covington bevetted? Patogjon a mai esti zene, mint tűzről. A tűzről a virtusban a menyecske. Ezért táncol, Julcsika. Horog, mint a plélemez a hanglejátszón, bakelitos lejátszón. Workman. Szerintem még rakjál rá valamit, Házi? Két felest legalább.

Aztán úgy voltam vele, hogy mai napra, vagy estére úgy készültem, hogy egy ilyen dallamos, egy ilyen kis house-os. Egyszer remkedünk, egyszer meg nagyon kicsit bólogatunk, de nagyon. Úgyhogy bólogatásképpen jöjjön most megint Mihály Popovicsú. És a Music 999, vagy éppen Music 999, itt a Szoperen.

Kolozsi mi azt írja, hogy üdv Bazsikám, jó szórakozás neked, figyeld, a Tomi szettet lehet tanulni az öregtől, de csak magadra hallgass inkább, mert jó, amit csinálsz. Hallod ezt? Kolozsi mi tudja. Imikém, itt van egyébként Bazsi mellettem. Virtuálisan mondjuk, mert a telefon, a videó telefonálás másik felén van, és más se csinál, mint árgus szemekkel lesi, hogy én mit csinálok. És azt lehet mondani, hogy jó tanuló a padawan. Mindezt tükrözi, amikor éppen nekiáll zenélni. Aztán majd elmegyek hozzá, azt meg tudom beszélni. Ez most buta volt, tudom. Ne nézzél, tyúnyám most. Megvárom, hogy 20 másodperc, 10, odaér Bazsihoz a hang, megérti, amit mondtam, és most csúnyán fog nézni rám. Igen, aha, igen. Figyelj, Bazsi, én a jövőben látok, mindjárt egyetért velem a Bazsi képen. Igen. Látod, Bazsi, tudtam, hogy csúnyán fogsz nézni. De az lesz. Majd gyakorlunk. Lehet mondani erre, hogy oh yeah, oh yeah! Na de robogjunk tovább. Jön az utolsó Jim Ryder zene a The Final Straw EP-ről. Az utolsó zene címe a The Cypriot, azaz a ciprusi. Meghallgatjuk, mit jelent ez.

Azért azért tudtam, hogy irigykedni fogsz, munka is éles lejátszók mögött, nem lehet úgy tütükézni. Hát sajnálom. Hát, házi. Megirigyelnél szerintem, úgy néha-néha. De gyönyörű a kép, az összeállítás, nagyon szép, amit küldtél nekem. És hát neked is, egészségedre. Kolozsim is. Egyetért, hogy például egy ilyen keverés, ami gyönyörű volt. A Bazsi az csak annyit csinált, tudod, hogy letérdelt. És úgy szalutált.

és hát mi jó magyarok szeretjük a furuljázást, igaz? Főleg a férfiak. Már valaki éppen tud furuljázni nekik? Itt van ez a zene, gyönyörűen fog.

váltanunk is rá a következő Mihály Popovicsú zenére, ami még mindig a Home lemez, és most jön a második lemez belőle, tehát a C1-es. A zene címe a Hypnosia.

Na, aztán jöjjön egy belgiumi csávó, Herman ez. 2022. május 6-a jött az Aldea Dream 81-es lemeze. Természetesen meghallgatjuk ezt is. Herman ez és a Remeido EP-ről érkezik az A1-es. Jön az Ala Vakna. Ez valamilyen vudus cucc, nem? Lehet az is akár.

megérkezett Zsú is. A kagylózók közé vagy éppen akik írtak nekem, hát nem a Viberem, de éppen a Messengeren azt írja nekem Zsú, hogy hey vitamin fit a kungen. A fúvólázásnál kapcsolódtam be, hát nem éreztem. De még a vuduzhatlak, de mégis vuduzhatlak, de meg is vuduzhat. Azért mi van velem ma? Nem megy az olvasás, mondjuk az nem is szokott menni, de a beszéd sem, szóval te meg is vuduzhatlak, ha gondolod. Én megelégszek egy furujával. Hello, Zsú! Örülök, hogy itt vagy. Aztán én tudom ám, hogy itt van velünk a kollégám, a következő, aki utánam érkezik 10 órától. Lightman is itt van és kagylóz. Azt írta nekem egyébként, hogy hát Simon, ezt megint oda rakod. Sőt, vissza is rakom lehet. De hülye vagyok. Hello, Lightman! Jó kagylózgatást neked is, és majd jó adást 10 órától. Na nézzük akkor a Vibert, ami még mindig a plusz 36 70 45 95 995. Azt írja nekem az én kedvenc figurám, a pálcika ember, hogy szia DJ Simon, kellemes, lazulós, szuper pénteki adit, oh yeah! Hello Robi! Joe Kildinek! Nem sokára, Tali!

sövegéknél mindenki megérkezett haza épségben, úgyhogy el is köszönt Laci, szép estét mindenkinek, ezt írja. Nagyon örülök, Lacikám. A család mindörökre. És mindenek előtt. Oh yeah! Kolozsi még mindig basszat a Popov miatt, de azt írja, hogy Popov? Hát Popov ma se lesz, mert még mindig nem illik ide. De majd lesz minimál este is, amint elfogytak az All Day Dream lemezek.

megint egy új Herman, ez 2022-ből jön a Tale of the Unexpected, a mese a váratlanról. Ez nagy mese lesz, figyeld, csak nem tudom kimondani.

aztán tovább írja Kolozsimi, hogy azért Bazsinak nehezebb dolga lesz a mai se eleje, se vége zenékkel. Azért ez egy remek, nem is. De tényleg olyan egyben van az egész. Azt mondja, azért egy... Hú, ez beindult. Szóval azért ez egy remek, nem is régi újdonság volt. Meg tudsz lepni rendesen. Hát köszönöm szépen. Ígérem neked, Dimikém, hogy tényleg lesz majd pop-off. De nem tudom mikor.

És ha már egyszer 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt, a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 10 óráig pörög a Private Night, mindenféle fincsi. Hát lehet azt mondani, deep house, tech house, minimal, majd, hogy nem, de nem. És még inkább az All Day I Dream lemezeiből. A mindenféle ilyen afro house-nak csúfolt tech house-ok és hasonló fincsi zenék. A Viberünk a +36 70 45 95 995, ha bárkinek bármi mondani valója van, akkor azt ott megteheti. És hát igen, csak és kizárólag a fekete korongok pörögnek továbbra is itt a Superen a Private Night-ban. Oh yeah!

mindegy, majd úgyis meghallod, mit mondok. Középállásban van. Egyébként én magasban zenélek, mert süket vagyok. Akármennyire is sok a magas. Azért nem süket vagyok.

kezdtem el felejteni a zene címét, szóval a Havana. Ez totív jönni fog majd a Remix albumról is. Ugyanis isteni fincsi, nagyon ütős, nagyon rázós, nagyon fincsi, nagyon zúzós. Oh, meg ilyenek.

azt szeretném mondani mindenkinek, hogy ha esetleg éppen úton van valamelyre, akkor nem arra kell figyelni, hogy én mit beszélek, csak az, hogy mit zenélek, és meg csak véletlenül sem okozunk valami közötti balesetet. Ne menjünk át piroson például. Kolozs Émi meg van elégedve, én is Imivel. Jól viselkedik, és azt írja, hogy de nagyon jó. És ez tényleg nagyon mély.

kokkantsuk rá megint a Herman Ezen lemezre, ami még mindig az All Day Dream 81. lemeze. 2022. május 6-án adták ki. Remedio EP. És jön a P1-es, az Areia. Című nóta itt a Szuperen.

Na, aztán úgy vagyok vele, hogy megyünk tovább a Bandage Music Records lemezeivel. Eltettük szépen a jövő évre Mihály Popovicsot, aztán elővettük Filip Gonzálezt. Filip González, aki nagy haverja Marcus Homnak, hozott egy mini albumot. 2016. szeptember 23-át írunk, érkezett a Someday EP, vagyis a Someday EP. Három zene van rajta, itt az A1-es, az egy teli oldal, jön a Crosswinds című nóta, kereszt szelek, vagy éppen Tom reszelek. Micsoda vicces voltam, ugye? Itt van velünk Lovász Károly József és Kárcsi barátom megérkezett. Azt írja nekem, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylozok. Szép estét és jó oktást kívánok, még melóba rohadok, úgy még tízig. Hát én meg tízig vagyok, úgyhogy nem kell aggódni. Itt leszek veled a végéig. Te meg, te is velem a végéig. Berókubúzulást tudod? Szia Karcsi, jó kagylózást!

tisztelt hölgyek, urak, még úgy jó 40 percig leszek itt veletek a Super DJ Rádion. Aztán azt szoktam mondani, hogy a bána tudja, hogy mikor jövök legközelebb. Beugrós adással nem tervezek. Hétvégére már megint kezdem, tudom. Nem tervezem, hogy beugrok esetleg most a hétvégén. Minden a jövő zenéje. Ettől függetlenül még előfordul, hogy szombat vagy vasárnap esetleg bekukkantok és hozok pár jó zenét nektek. Nyilván nem ilyeneket, hanem sokkal másabbakat. De ami biztos, hogy a jövő héten pénteken, és ez biztos, hogy a jövő héten pénteken jövök, csak egész héten, hétfőket, szerdát, csütörtök nem, ugyanis hosszú napos hetem lesz. Nem kell egyezni, tudja, hogy nem leszek. A jövő héten csak pénteken. Aztán lehet jövök holnap után, de ez még mindig nem biztos. Szóval majdnem már csak 40 perc és érkezik hozzátok 10 órától Lifeman itt a Superen. Oh yeah!

közben indítottam is már a következő Herman Est, ami a Remedo EP-ről az utolsó zene, a P2-es érkezik, a Wutaf. Na még egyszer, Wutaf című nóta. Nagyon fincsi ez is. Érdemes meghajlózni.

Jamie-nek válaszolva, aki vár vasárnap este is, na meg persze holnap is. És azt írtam, de kíváncsian várom a további fritkaságokat, tehát Tomi, tudod, jól péntek mindig erről szól nálam, a tényleg a ritka a zenéket hozom ide a szuperre, amennyire csak tudom, és tudom, hogy ezek a zenék, például itt van ez, nem kell messzire menni, itt van ez a zene, amit garantáltan más rádióknál 1900 milliárd ezer százalék, hogy nem hallottál még. És igen, ez egy nagy különbség, hogy nem csak emlékeket ébresztünk, tudod, mit mondtam? Emlékeket. Pedig tudod, ki tudom mondani emlékeket. Én nem csak emlékeket ébresztünk, hanem én azért próbálok újabb emlékeket csinálni is ezekkel a zenékkel. Vaj, hogy miket mondok. De tényleg, mert azért valljuk be, ezt a zenét megfelelő helyen, a megfelelő pillanatban meghallgatva biztos, hogy okoz egy olyat, ami után azt mondod, hogy na, ez a zene volt, akkor szólt, amikor. És pont, pont, pont. Valaki éppen autót vezet, valaki éppen ül a garázsba, cigizik. És mikor, hogy? Bazsihoz eljutott? Jó van. Különlegességek. Ha már a különlegességeknél járunk, akkor itt van Philip González és a Sunday EP, ami valamelyik napról szól. Ami arról szól a következő zene, hogy vannak ők, meg mi. Vagy mi, meg ők. Jön az us and them.

Tessék, van azért egyetért velem valaki, Bazsi, Kolozsimi és Pisa István is azt írja, hogy és mi is örülünk az új emlékeinknek, úgy a bánatban-e. Hát itt voltam, és ezt a zenét toltam épp a szuperen. Emlékszel? Emlékszel, mert már elmúlt. És jól definiálja Kolozsimi is azt írja, ezért mondják zene. Az egy élvezet, de nem tudod, mit hoz ki belőled. Belőlem néha az állatot.

muzsikám, ha eddig magas szólt túlságosan, akkor hezkajdolsz ki. Ebben aztán annyi magas lesz, hogy be is fogsz süketülni, úgy mint én. Jön Facundo Mor, egyenesen Argentínából érkezik a csávó, és az ő zenei stílusa, hát lehet azt mondani, hogy igazi tech house, deep house-zal keverve, egy kis progresszív house-zal, de még azt lehet mondani hozzá, hogy ilyen kis, mostában azt mondják, lush melodies. Egy kis karakteres soft pads, még ezt is hozzá lehet tenni. Szóval jön az argentin csávó, Facundo Mor. És az All Day I Dream 82-es lemeze, a The Morning Song mini album, és arról is a névadódal jön a Morning Song. Itt a Superen. Oh yeah!

jött egy kis röppentyűvel, azt mondja, hallgatás, beleegyezés, szép kis muzsikák, csavargóknak, tekergetés, és mindaz, ami szemnek és szájnak ingere. Ha már kérdezted, kinek mi a zene, ez jó kis szettelek, igaz, te Tamás, vagy nem elek? Vagy én olvasom rosszul?

péntek vagy szombat? Csak már akkor úgy készítem elő a zenéket, főleg éjjelre. Ó, tehát péntek, péntek éjjel. Lehet, akkor nem fognak oda engedni a kollégák. Viszont ott leszel szombat napközben. Elvileg.

Még 20 perc van hátra. A Private Nightból itt a Super DJ Rádión, de senki sehova érkezik hozzátok a Liveman. A huhogó kőszegű Gabi helyett ma este Liveman viszi a nap végét. Nem kell aggódni. Ez most mindenkinek, aki kemotokszal akar fullni. Aki éppen a bagoly járatra várt volna. Mr. Bagoly még tölti a szemeszterjét, azt mondja a svéd, amúgy meg egyébként a vacation-t, vagy éppen a szabadságát. Úgyhogy megengedheti magának a csávó. Úgy látszik, zsírdeszkákon nevelkedett ember simán ilyet mindig megengedhet. Ez majdnem rémelt, de mégsem. Oh yeah!

Ismételtem, Philip González érkezik, a B2. És jön a Black Blues. A nagyon fekete blues. Nem amit magadra veszel, hanem amit éppen hallgatsz.

Hát azt írja, hogy hát akkor ez nem edd a blues. Hát nem. Nem kell megenni a blues soha. És hogy szép estét mindenkinek, holnap melódiák van, úgyhogy vagyis lesznek. Elköszön Házi. Szia Házi, köszönöm, hogy itt voltál velem. Basi még azt írja, és Kolozsi Iminek üzeni, hogy ha mentem volna a Jakabra, bekérdezkedtem volna a pult meg, hogy zenéje Kolozsi Iminek. Ha Basi nem jön Jakabra, akkor kitekerem a Jakát.

Dominos barátját. A két argentin Buenos Aires-i csávó hozott nekünk 2022. júliusában egy fincsi zenét. Jaj, gyerekek, az volt a címe, hogy Deja Vu.

Kozsikám, Hódi mi azt üzeni, bocsánat, Kolozsi mi azt üzeni neked, hogy nincs választás, ott kell lenni. Hát Kolozsi mi figyelj, tudod hol lesz Bazsi? Elmondom neked. Megy a scooterre, az Armin van Buurenre, meg ilyen buziságokra, érted? Ki érti ezt? És hát Kolozsi mi azt írja, akkor is szeretném megköszönni ezt a remek és igazán exkluzív műsorodat, Tomi. Nekem minden egyes perc egy újdonság volt, az biztos. Jófajta space hangzás, ezt írja Hódémi is. És hogy mennyire space lesz a következő, az majd megmondja. Jön az utolsó zene itt a Superen, a Private Nightban. 2024, és jön az én jó barátom, a nyári Tomi. Egyébként hülyén mondtam, mert Tom Summersonnak hívják. A pop kultúrában lehet már azt mondani, 2024 és az Eternity EP-ről jön az egyik legfincsibb zene. Jön a Mana Mana.

Szóval tisztelt hölgyeim és uraim, ez a dala szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Radion. Hát ez volt a Private Night, és hát várok legközelebb is mindenkit vissza ide a Super DJ-t. Weboldalára lehet azt mondani. Majdnem azt mondtam, FM-re bazd meg. FM, érted? Veszem az FM. De senki sehova, mi jön hozzátok live-ben, egészen pontosan másfél perc múlva, itt a Szuperen. Szóval köszi még egyszer mindenkinek, tudjátok, csáj csumi cseh, sziasztok, ne meg azt, hogy wow yeah, mana.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Na szép, és kívánok, beugrottam erre 2 órára, remélem most nem lesz az, hogy tegnap volt. Na a lényeg az, igen, lesz találkozónk, és én is ott leszek. Mondjuk a szálláson, na mindenkinek egy nyugodt jó estét kívánok. Ma nem leszek olyan film, mint Simon volt, köszönjük Simonnak ezt 2 órát, ritka jó volt, fogjuk Vinyl együtt. Köszönöm szépen is a Istvánék. Hello Erdő Szent György, sziasztok! Ahogy kiírtam plakára, Techno, Engot és Thunderbird lesz. Bocsánat, Thunderdome, Thunderbird az kábel. Meg egy csatlakozás. Na, akkor akarom még egyszer mondani, ma nem leszek finom én.

Húszontás Encskés, szia neked is! Én köszönöm szépen is a Istvánnak, hogy itt vagytok. Drop the bass lesz az rendesen, most ne aggódj el. Kolos Jimmy. Akarom a www.beridgeradio.hu, ott a Viber számunk most nekem konkrétan lehet irogatni, meg az információkat találkozóról leolvasni. Na még egyszer szokott a szám, csak bemelegítés.

köszönöm szépen Kolozs Imre az elismeréseket. Na kezdjük magyar, a Liquid Limbs. Mondták azt róla a magyar Prodigy. Prodigy együtt nyomta is. Aztán a Petőfi csarnokban. Annól még tapcsos pillangót nyomogattam,

0: session.
1: Ha jól tudom, a zuhanás arról szól éppen egy hölgyről konkrétan, benne is lesz a hangja, aki narkolepsziával él. Még ha jól tudom, hogy kereskedelmi csatornán volt az, hogy hát ugye szedi a gyógyszereket, de aztán kiugrott egy repülőgépre olyan értelemben, hogy persze egy örnyével együtt, másodmagával. Aztán a zuhanás szöveg az innen jön.

a kolozóssal kezdjük, és majd folytatjuk egyre durvábban. Ahogy terveztem, ilyen techno light-osabb után olyan Zengolt, aztán Thunder Dome, majd Thunder Board mondtam.

a másik éjszakai órákban is reklámozzam, lesz találkozónk. Arról is az információnkat a honlapon lehet olvasni www.radioradio.hu.

A stream engedi, akkor ki is van írva a streamnek a metadatáiban. Akarom mondani, hogy az információiban. És ott is az információkat le lehet olvasni zenehallgatás közben.

Ahogy mondtam, leszek finom, az ígéret szép szabba tartják úgy jó, ahogy mondtam, engodtam, menjünk tovább. Itt a Super DJ Radio-n keresztül magamban live-en nevében, superdjradio.hu. Na, a közös találkozóra ilyen zenéket valószínűleg nem fogok hozni. És nem játszok le.

És a Isten iskola zsímre köszönöm szépen az ismeréseket. Úgy nem szólít vagyok ma sem. Na, a szövegre figyeljetek. Úgy mindenki más is, aki engem hallgat. A tömény órában, 7 órában rájön keresztül.

Na, én semmilyen tudatmódosra szerelem érek, úgyhogy ezt számot hamarosan le fogom keverni. Úgyhogy ja, mindjárt. Akkor ezzel mondom, mindjárt a Thunderdome-mal is.

0: Akkor véget írunk már a live-en, munkatára live-en volt itt a Super Rigi Radio-n keresztül. Hát most a héten összekavartó, mert éjszakára kell mennem vasárnap. Ezt találtak ki nekem. Na még egyszer, most a héten összekavartó, azt találtak ki nekem, hogy vasárra menjünk be éjszakára, úgyhogy az a vasárnapi nap el lesz búcsúztatva most. Majd valószínűleg más lesz helyette. De jövő hét vasárnap lesz összekavartó, és utána a találkozón is. Ott lehet engem meglátni. Aztán megszólítani, leginkább legyenek szések, hölgyek. Mondom egyszer, hölgyek. Pacsikik megszólíthatnak, csak havari szinten. Köszönöm szépen, én szeretem mondani. Nyugodtan a sőszeket kívánok, én még abszolosodni a Tolosbálba. Köszönöm szépen, itt voltatok, engem hallgatottok. És kérlek szépen a logóétust is, köszönöm.
1: Mit mondtál most?
0: Pusztantás, Encski neked is, jó éjszakád is, ha István, köszönöm, hogy itt voltatok. Mindenki nyugodalmas éjszakát kívánok. Köszönöm szépen, Fritjó, az elismeréseket.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is.
1: Te ma réteg. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire...

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.